kuna ulambu jadit angol kubadi Dr. Flavian Z nebinotelo chohare mani yore kede yore nying minisi.